0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Hegedűsné Szegedi Tímea és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
2: Megbeszéljük.
1: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást.
6: Törvényjavaslatot nyújtottak be.
7: Korrupciós botrányba
8: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: feltüggesztették mentelmi jogát.
6: Közleményben tiltakoztak.
4: Több ezren tüntettek.
8: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Nem tudom, elgondolkoztak-e mostanában a leltárról. Nekem az elmúlt napokban többször is eszembe jutott, kétszeresen is, és nem kiskereskedelmi szempontból. Egyrészt, amikor végigolvastam azt a röpke kis vagyonleltárt, amivel Tiborcz István, alvilági nevén a nemzet veje, Orbán Ráhel férje büszkélkedhet. Másrészt ezzel összefüggésben az is eszembe jutott, hogy vajon miféle leltárt készíthetett magának Magyar Péter, amikor április 12-e után véglegessé vált, hogy bizony lesz bőven tennivalója a rendszerváltó kormánynak. Igen-igen hosszú és szerteágazó lehet ez a lista, amit a multicégek vezető menedzserei csak angolosan to-do listnek, azaz a napi teendők listájának neveznek. Hogy mi a fontos, a kevésbé fontos, és mi az, ami várhat, amit igazán ráér elintézni később. Csak hogy a politikai teendők listája néha egészen másképpen néz ki. Már csak a rendszerváltásra szavazók nagy tömege és elvárásai miatt is. Mert azért egészen más végigböngészni a Tiborcz-féle listát a BDPST Grupptól kezdve a Waberers logisztikai cégen át egészen a Gellért szálló megszerzéséig. Nem sorolok fel mindent, amit úgy nevezhetünk, hogy Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vagy Tiborcz Istvánhoz köthető üzleti köröké, mert ehhez rövid az adásidő. A lényeg, hogy a nettó vagyon értéke tavaly elérte a 194 milliárd forintot, óvatos becslések alapján. Így lett az övé a 13. hely a leggazdagabb magyarok listáján, mondhatni megfogta az Isten lábát a házassággal. Pontosabban Ráhel lábát, amivel alig hanem az Orbán család egyik strómanja is lett egyben. És mivel Ráhel pedig a magyar idegenforgalomban vélte megtalálni a boldogulását, hát nem véletlen, hogy Tiborcz meg egymás után szerezte meg a jobbnál jobb szállodákat diszkontáron. Egészen a Vörösmarty térnél pompázó, ötcsillagos Dorotea hotelig. Mégiscsak komolyabb családi ékszer, mint Orbán Gáspár bocsinált a honvédtiszt mini homokozója Csádban. Még szerencse, hogy a kalapos százados kereszténymentő katonai akciójára végül nem mondták ki az áment, mert annak az árát magyar katonákban, emberéletekben mérték volna. Mindez úgy függ össze Magyar Péter politikai teendőinek listájával, hogy a jelek szerint az ügyészségi rendőrségi vizsgálatok villámai egyre közelebb csapkodnak a felcsúti Familia Kft-ből kinőtt Dinasztia című sorozat főszereplőihez. Érdemes belenézni például egy volt államtitkár Partizánnak adott kétrészes interjújába, vagy elolvasni a híreket a Volánbusz beszerzésekkel kapcsolatban. A jelzős szerkezetek nagyszerűen leírják, miről is van szó. Csak párat sorolok. Túlárazott közbeszerzés, rejtélyes tulajdonú magántőke alapok, elvesztette közpénz jellegét, szövevényes cégháló, kimenekített vagyonelemek, Batidai vadászkastély, édesapám mezőgazdasági üzeme 60 pusztán, lélegeztetőgép beszerzés, luxizás bérelt és honvédségi business jeteken. Úgy tűnik, az új kormány a relatíve kisebb, de látványos botrányok felül indul el a nagyobb, több munkát igénylő ügyek felé. És ez sem lesz könnyű, mert szinte minden az Orbán rezsim alatt elkövetett lopás feltárása csak akkor lesz védhető, ha az 105%-os bizonysággal megáll bármilyen bíróság előtt. Itthon és külföldön egyaránt. És itt nem lesz elég a bilincs-bilincs vezetőszár emoji a Facebookon, hanem szükség lesz egy vadonatúj, csak a magyarok kedvéért kifejlesztett szimbólumra is a népszerű közösségi hálón, amit úgy hívnak jogerősen végrehajtandó börtönbüntetés, vagy út a börtönbe program, esetleg rács-rács börtönajtó, jó nagy lakattal. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
5: Klubrádió.
7: Tények, vélemények.
5: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
10: Hat óra múlt 5 perccel, jó estét kívánok, ez a lényeg, a Klubrádió hír összefoglalója, a mikrofonnál Horváth Ádámot hallják, főbb híreink először röviden. Magyar Péter bejelentette a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat. Hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Deák Bill Gyula. Pénteken változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel is, és most jöjjenek a részletek. Jön a politikusok vagyonosodási vizsgálata akár 20 évre visszamenőleg, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Ha pedig egy politikusnál vagy érintett szereplőnél a vizsgálatkor legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, akkor a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára.
11: A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és természetesen azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. Ráadásul a NAV a vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd, és a vizsgálat kiterjed a hozzátartozók vagyonára is. Ha a NAV minden rendben talál, akkor az eljárás lezárul. Ha viszont azt látja, hogy a vagyon és az adózott jövedelem között olyan eltérés van, amely adófizetési mulasztásra vagy illegális jövedelemre utal, tételes adóellenőrzést indít. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, értesíti a NAV nyomozóhatóságát és jelzést küld a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek.
10: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit az Összödi beszéd kiszivárgásának 20. évfordulóján. Az iratokat eredetileg 50 évre titkosították. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Gyurcsány kormány érdemben nem foglalkozott a beszéd nyomán kialakult politikai válsággal, ehelyett a korábban meghirdetett reformterveire összpontosított. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint 2006 őszén már napirenden szerepelt a vízidíj bevezetése, az új kormányzati negyedet előkészítő államreform, valamint a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai. Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumának elnöke a Klubrádiónak úgy fogalmazott, szerinte üdvözlendő, hogy 20 év után egy rendszerváltó kormány fontosnak tartja bemutatni, hogy mi történt annak idején.
12: Semmi titok nincs ezekben az iratokban, tehát abban az értelemben én a helyén valónak tartom a nyilvánosságra hozatal, tehát nekem azt gondolom, hogy a kormányülések tartalma tartozik a magyar társadalomra. Van ennek valami diszkrét bája, hogy a 20. évfordulóra egy rendszerváltó kormány fontosnak tartja azt, hogy lássuk, hogy mi történt annak idején. Ahogy én fontos szimbolikus lépésnek gondoltam a terrorháza ideiglenes bezárását, ahogy fontosnak tartom az ügynökakták kérdésének lerendezését, ugyanígy fontosnak tartom azt is, hogy lássunk bele a közelmúltunkba, úgyhogy én ezeket támogatandó rendszerváltáshoz hozzá kapcsolódó lépéseknek gondolom, tényleg szembe kell nézni azzal, hogy mi történt 2006. szeptember 17-én. Nyilván a kormányülések anyagából ez nem derül ki, hiszen ezek nem erről szóltak, a kormányülésekből az derül ki, hogy egy bizonytalan helyzetben az akkori kormány kitette szamellett, hogy folytatni kell a reformot, az egy másik dolog, hogy ez végül is egyáltalán nem sikerült annak a kormánynak.
10: A legfőbb ügyészség határozottan visszautasítja Fürk Pál, a központi nyomozó főügyészség egykori vezetőjének vádjait, miszerint a hatóság politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásolt volna, írta a Telex. Az ügyészség álláspontja szerint a volt főügyész állításai valótlanok, a sajtónak kiszivárogtatott lemondó nyilatkozata pedig csupán válaszlépés egy ellene indított szeptember elejé fegyelmi eljárásra. Fürk Pál lemondó levele szerint a legfőbb ügyészség vezetése írásos nyomok nélkül szóbeli instrukciókkal próbálta megakadályozni a magyar titkosszolgálatok utáni nyomozást a Tiszapárt informatikusait érintő ügyekben. A volt főügyész azt is írta, hogy a márciusban nyilvánosság elé lépő Szabó Bence rendőrszázadosnak igaza volt abban, hogy nem az ügyészségen tett feljelentést a Gundalf ügyben, hanem a sajtóhoz fordult. Szabó Bence erre úgy reagált, hogy szerinte így már talán érthető, hogy mire célzott azzal, hogy nem lehetett már hova fordulni a feltárt üggyel. Fürth Pál az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyben is súlyos visszaélésekről számolt be. Állítása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai megrendelésre egy kreált bűnüggyel tévesztette meg az ügyészséget, hogy a hatáskörrel nem rendelkező NAV indítson nyomozást az ukrán pénzszállítók ellen. Mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át határidőre a Magyar Nemzeti Bank a jegybank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak, közölte Varga Mihály, az MNB elnöke. A dokumentumok egyebek mellett a jegybanki alapítványok létrehozásával, az azok részére juttatott vagyonnal, valamint a vagyon későbbi felhasználásával kapcsolatos információkat tartalmazzák.
13: Ezúttal 30 ezer oldalnyi dokumentumot állítottunk össze, és küldtünk meg határidőre. A Magyar Nemzeti Bank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság az előző jegybanki vezetés hivatali idejére vonatkozóan kért információkat, többek között az alapítványok létrehozásáról, vagyonjuttatásról és felhasználásról. Ahogy korábban is hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése segíti a vizsgálóbizottságuk munkáját. Két héttel ezelőtt

0: 6 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből visszafizette a folyószámla hitelét. A mostani hitelkeret 80 milliárd forintos volt, a főigazgató számítása szerint szeptember végére nagyjából 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. A beszélgetésen szóba került a szolidaritási hozzájárulás is. Budapestnek októberben egy 86 milliárd forintot kellene befizetnie az államkasszába, amire Kis Ambrus azt mondta, hogy ekkora forrás sehonnan nem fog bejönni, ezért meg kell állapodniuk a kormánnyal. 1 millió forintos pénzbírsággal és megrovással sújtotta Takács Péter egykori egészségügyi államtitkárt az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-Budai Központi Etikai Bizottsága az orvosetikai kódex megsértése miatt. A nem jogerős határozat alapjául egy házi orvosokat lekicsinylő interjú, valamint egy édesapával folytatott agresszív messenger vita szolgált. Az interjúban az akkori egészségügyi államtitkár azt mondta, hogy azok mennek házi orvosnak, akik máshova nem fértek be. Egy szülővel folytatott messenger vita során pedig káromkodva válaszolt a Szent János Kórház gyermekügyeletén nem működő fűtést szóváltevő szülőnek. Takács Péter úgy reagált, hogy az egész folyamatot koncepciós eljárásnak tartja, ráadásul színvonaltalannak, ezért tartalmát tekintve nem kívánja kommentálni az esetet, viszont fellebbezni fog. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara még június 26-án közös etikai állásfoglalást adott ki az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online kommunikációjának szabályozásáról. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az új iránymutatás kiterjed a magánemberként végzett közösségi média használatra, valamint az ott történő interakcióra és véleménynyilvánításokra is. Hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Deák Bilgyul a Zalaegerszegen, közölte a Zala megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Lubkovics Géza elmondta, hogy az énekest mindössze 2-3 napig kezelték, rutin műtétnek számító pacemaker beültetést végeztek nála. A műtétet követő éjszaka azonban, mint fogalmazott a főorvos, számukra is váratlanul halt meg. Deák Bilgyula a Kőbányai Sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd különböző zenekarokban énekelt. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, később viszont állandó tagja lett a zenekarnak. Az énekestől sorra búcsúztak a szakma és a közélet ismert alakjai, többek között Orbán Viktor, Tar Zoltán, Bródi János, Gangsta Zoli, illetve a Hooligans együttes is megemlékezett róla. A Ferencváros hivatalos oldalán örökfradistaként emlékezett meg Deák Bilgyuláról. Egykori zenésztársa Földes László Hobó megemlékezésében arról írt, hogy Deák Bilgyula tavaly évvégén felesége halála után felhívta őt és felvetette, hogy csináljanak közösen valamit. Erre azonban sajnos már nem kerülhet sor. Végül pedig az időjárástól. Estére felszakadozik a felhőzet, és már csak a déli megyékben fordulhat elő némi csapadék. Pénteken változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak kevés helyen lehet futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Most folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal, hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban.
1: A lényeget hallották.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
3: Döntött a parlament.
4: Összehangolt támadást
5: törvényjavaslatot
6: nyújtottak
5: be.
6: Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok
4: felfüggesztették
7: szerint közleményben tiltakoztak.
6: Több ezren
7: tüntettek. Aláírták a megállapodást.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a ma esti adásból. Kihallgatásnak indult, letartóztatás lett belőle. Két nagy menő csuklóján kattant a bilincs, Jelinek Dániel ingatlanmágnást és Szívek Norbertet, az állami vagyonkezelő volt igazgatóját is őrizetbe vették. 10 milliárdos a tét. Az összödi beszédé fordulóján a DK ismét gyurcsányozásról beszél. Magyar Péter pedig 20 évre visszamenő politikusi vagyonvizsgálatot jelentett be. Áll a bál az egészségügyben, két kórházban is vezetőket váltottak le. A távozók saját kigolyózásukról beszélnek a Kégolyó utcában. Vajon gyógyítható-e még a magyar egészségügy? Megkérdeztük a volt minisztert. Már is kezdünk.
2: Esti Gyors.
8: Méghozzá az ügyészségi történetekkel, ahol ember legyen a talpán, aki eligazodik ebben az egészben, de hogy tisztában lássunk, megkértük Horváth Lóránt ügyvédet, aki egyrészt

0: az ukrán pénzszállítókat képviselte, másrészt pedig Fürst Pált, a központi nyomozó ügyészség volt és lemondott vezetőjét. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát fura dolog, mert az ügyészség belső dolgairól idáig a nyilvánosság csak nagyon keveset és nagyon áttételesen hallgathatott, most pedig a megbízott legfőbb ügyész egyenesen egy Facebook videóban reagált, sőt, ha jól dekódoltam az üzenetét, még önnek is üzent. Így van?
1: Igen, így van, tehát mind a tegnapi üzenetében, mint pedig az ügyészség mai reakciójából kijön, hogy az én magatartásommal sem elégedett az ügyészség.
0: De hát önnek ugye nem feladata és nem főnöke a megbízott legfőbb ügyész.
1: Ez pontosan így van, tehát hogy én ettől teljesen függetlenül az ügyfelem érdekében cselekszem.
0: Csak hogy a hallgatókat is azért beavassuk ebbe a beszélgetésbe. Fürst Pál lemondott méghozzá már jóval korábban, júniusban, és ez a lemondó levele, amit részben a kollégáinak címzett, ez kikerült a nyilvánosság elé. Tehát ő arról beszél, hogy egészségtelenül összefonódott az ügyészség munkája például a titkosszolgálatokéval, és akkor így érdünk el ehhez az ukrán pénzszállítós ügyhöz, igaz?
1: Igen, itt nem pusztán arról van szó, hogy egészségtelenül összefonódott, mert ezt a törvény is kifejezetten tiltja, hogy az igazságszolgáltatás működésébe, külső szereplőbe avatkozzon, hanem itt arról van szó, hogy gyakorlatilag fürtán felhívja arra a legfőbb ügyésznek a figyelmét, mind a lemondása, mind az megelőző leveleiben, hogy gyakorlatilag ennek az elkövetésnek és bizonyos cselekményeknek a kifejezett részese volt az ügyészség. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy információcsere vagy egy semleges kapcsolat, hanem ennek az egész politikai cselekménysorozatnak a részesévé vált az ügyészség, és ez már azt lehet mondani, hogy a bűncselekmény határait is súrolja.
0: Hát ez tipikusan politikai célzattal elkövetett bűncselekmény, hiszen emlékszünk még rá, a választási kampányban ez lett volna az egyik nagy durranás, hogy ukrán pénzekhez juttatják az ellenzék, akkor még az ellenzék legfőbb jelöltjét, Magyar Pétert, és hogy ezt be lehet bizonyítani, de ehhez kellett a ügyészség, a titkosszolgálat, a NAV nyomozói, meg még nem tudom én ki. Tehát itt azért ez egy gondosan előkészített ügy, aminek aztán a politikai szála az úgy nem robbant fel, mint a szerb hátizsák ugye a gázvezetéknél.
1: Igen, pontosan így történt, és ugye felmerülhet az a kérdés, hogy Fürst Pál, aki egyébként ennek a nagy ügyészségi rendszernek egy vezető pozícióját töltötte be, korábban miért nem jelzett hasonló ügyeket, mert számos olyan ügyet tudnánk felsorolni. És erre az egyenes válasz, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy egy ügyészséget szakmai kérdések mentén megoszt valami, hanem arról van szó, hogy a nyomozás, a központi nyomozó főügyészségnek a nyomozása érzékelte azt, hogy az elkövetésben részes volt a legfőbb ügyészség, és ez egy teljesen más kategória. De gyakorlatilag ez vezetett Fürst Pál lemondásához, hogy szinte egy bűnrészességet tárt fel, amit nyilván nem engedtek vizsgálni.
0: Most ehhez képest a megbízott legfőbb ügyész fegyelmi eljárást indított Fürst Pál ellen.
1: Én azt gondolom, hogy, és nyilván, hogy ismerem az ügyészségnek a működését, vagy legalábbis tudomásom van róla, mert én nem voltam soha ügyész, de azt gondolom, hogy ez nem egy egészséges, nem volt egy egészséges szervezeti reakció. Tehát, hogyha egy főügyész azért mond le, mert olyan visszaéléseket tapasztal a szervezeten belül, ami egyébként törvénybe is ütközik, meg morálisan is elfogadhatatlan, akkor itt egy belső vizsgálatnak kellett volna következni, feltárni ezeknek a szereplőit, utána menni egyáltalán a történéseknek. Ehelyett ugye az történik, hogy maga a bejelentő ellen indulnak eljárások.
0: Hát ez talán ismerve az Orbán rendszer gyakorlatát, ez nem volt azért annyira meglepő.
1: Nem lepő, nem azt mondom, hogy nem meglepő lett volna, vagy nem lett volna meglepő, mert én sem lepődtem meg rajta, hanem csak azt mondom, hogy mint szervezeti reakció, nem egy egészséges reakció.
0: És akkor van ugye egy korábbi történetünk is, amit akár lehetne magyar Watergate ügynek is nevezni, amikor is megpróbálták a titkos szolgálatok csőbe húzni, vagy behálózni a Tisza párt informatikusait, amiről ugye korábban megjelent Szabó Bence videó bejelentése vagy videója, de hát az már egy igazi politikai kriminek egy korábbi fejezete.
1: Ez valóban így van. Azért is ismerem az ügyet, mert ugye Szabó Bencét is mi képviseltük, tehát mind az Aranykonvoj, mind pedig a Szabó Bence ügyben részletes ismereteink is vannak. Hát valóban arról van szó, hogy itt Fürtán arra hívta fel a figyelmet, hogy még szerencse, hogy nem az ügyészségen tette meg a feljelentést, annak idején Szabó Bence, hanem a rendőrsége jelentette be, mert nagy valószínűséggel ez az ügy is ellaposodott volna teljes egészében.
0: Elképzelhető az, ami kirajzolódik ezek szerint, hogy itt, hát, hogy mondjam, finoman szóval politikai szintű egyeztetés is zajlott ezeknek a szervezeteknek a legfelső szintjén?
1: Ez nem elképzelhető, valószínűleg így történt, és nyilván nem akarok semmit predesztinálni, de pontosan a célja ennek az egész nyilvánosságra hozatalnak az, hogy az ügyészség végre térjen vissza normális kerékvágásba, és normális jogállami keretek között működjön, és tisztuljon meg.
0: Hát ehhez képest a legfőbb ügyész közleménye pedig egyfajta összezárásra, integritásra szólítja fel a munkatársait.
1: Azon túlmenően, hogy felszólítja, azon túlmenően egy burkolt fenyegetést is tartalmaz, tehát azt mondja, hogy aki ebből kilép, az ellen fel kell lépni. Tehát gyakorlatilag itt megcélozta Fürtmát, az egyik videóüzenetemben éppen erre utaltam, hogy ez nem pusztán egy ilyen általános tájékoztató, mert miért is lenne a nagy közönség számára érdekes egy belső állománynak tartott beszéd, ezt körbe lehetett volna küldeni egy e-mailbe, vagy össze lehetett volna hívni az állományt, vagy egy belső utasítás, tehát valamiért a legfőbb ügyész helyettes úgy ítélte meg, hogy ezt a közvéleménynek is hallania kell.
0: Alig, hanem itt a varázsszó a transzparencia lenne, ha ilyen létezne ezekben a berkekben. Horváth Lóránt ügyvédnek az ukrán pénzszállító konvoj ügyében és Fürth Pál ügyében ellátó ügyvédnek nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta gondolatait velünk.
1: Én köszönöm, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Esti gyors. És folytassuk egy 20 évvel ezelőtti történettel, méghozzá az Öszödi beszéd kiszivárgásának ma van a 20. évfordulója. A vonalban itt van velünk Virág Andrea, politikai elemző, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
0: Hát nagyon sokféle olvasata van ennek az Öszödi beszédnek. Az én számomra talán a leglogikusabb az, hogy hát itt tulajdonképpen Gyurcsány Ferencet a kiszivárogtatással és a hangfelvétel eljuttatásával a Fidesz közeli sajtóhoz, ezt tulajdonképpen a saját emberei buktatták meg, vagy azoknak egy része. Ők próbálták meg ellehetetleníteni. Közel járok a valósághoz?
2: Azt hiszem, hogy ezt nehéz tudni, és tényleg sokféle elmélet létezik arról, hogy itt pontosan mi történt, amit ön mondott, ez hát egy ezek közül, és azt gondolom, hogy talán nem járunk messze a valóságtól, hogyha ebből az irányba gondolkozunk. De én azt gondolom, hogy talán annál, mint hogy pontosan egyébként hogyan került nyilvánosságra ez a beszéd, annál legalábbis így 20 évvel később én azt mondom, hogy sokkal hát érdekesebb, vagy talán előre mutatóbb arról is beszélni, mind a mellett, hogy ez hogyan történhetett meg, hogy mi volt ennek a beszéd kiszivárgásának a politikai következménye, hiszen nyilván ugye ott 2006 őszén volt egy nagyon rövid távú, nagyon intenzív reakció egyrészt a kiszivárgott beszédre, de hát azért itt néha el szoktuk már ilyen távlatból felejteni az egyéb politikai környezetet, a gazdasági folyamatokat, amik akkor zajlottak az országban, de azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan hatású pillanata volt a magyar politika történetnek, ami nem csak ott rövid távon heteken belül, hanem mint látjuk, ugye a mai napig meghatározza bizonyos értelemben a politikai folyamatokat, és a NER 16 éve, de akár Magyar Péter színre lépése és népszerűsége sem érthető meg anélkül, hogy látnánk és értenénk azt, hogy mi történt ott 2006 őszén és az azt követő válság ideje alatt.
0: Hát azért ez válság volt a javából, hát én emlékszem a tévészékház ostromára, és arra is, hogy október 23-án pedig szabályos utcai harcok, utcai zavargások voltak Budapesten, amire ember emlékezet óta nem volt, 1956 óta nem volt példa, még akkor is, hogyha nem hagyományos fegyveres összetűzés volt.
2: Pontosan így van, és hát tényleg látjuk, hogy azóta is ez egy nagyon erősen egy identitásformáló elemmé vált a szavazók számára is, tehát az egész magyar társadalomban, legalábbis abban a részében, amelynek erről vannak emlékei, mert azért ne felejtsük felejtsük el azt, hogy mostanra azért a fiatal generáció, pont egyébként az a generáció, akik nagyon nagy számban szavaztak a mostani választásokon, nekik azért erről a beszédről alig ha, meg az azt követő utcai zavargásokról azért alig ha vannak igazán éles és pontos emlékeik, tehát itt azért van ebben egy ilyen generációs szakadék, de azoknak, akik emlékeznek, számukra ez biztosan egy identitásformáló elemmé vált, és a politikusok számára is, ne felejtsük el, azért látjuk, hogy még amikor ugye Gulyás Gergely a parlamentben frakcióvezetőként most szerepet vállalt, akkor Magyar Péter miniszterelnök hányszor hivatkozott arra, hogy 2006-ban ők együtt tüntettek, hogy utána együtt ugye gondolkodtak a gyülekezési jog megsértéséről, tehát hogy ugye voltak ott olyan politikai szövetségek, közösségek akkor még, amik már ugye teljesen átalakultak, de mégis azért vannak ilyen közös gyökerek, de ugyanígy nagyon említhetném egyébként a Pride hát tervezett, megpróbált betiltását, és ugye az azzal kapcsolatos találgatásokat, hogy ugye amennyiben, és ahogy ugye azt látni lehetett már ugye az előtte lévő napokban, hetekben, ugye tényleg lesz Pride, méghozzá valószínűleg ugye több résztvevővel, mint előtte bármikor, akkor vajon az akkori Fidesz kormány folyamodik-e tényleg rendőri eszközökhöz, oszlatáshoz, bármilyen erőszakos cselekményhez nyúlnak-e annak érdekében, hogy mégse tudják megrendezni békésen ezt a felvonulást, és azért itt én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb tehát érv amellett már előzetesen, hogy semmi ilyesmi nem fog történni, az pontosan az, hogy a Fidesz önmagát az ellen, a 2006-os rendőri fellépés ellen határozta meg magát ugye már több mint egy évtizede, és pont ezért ők maguk sosem nyúlhattak volna ehhez az eszközhöz, mert az gyakorlatilag azonnal a bukásukat jelentette volna.
0: Magyar Péter ma egy nagyon vélhetően nagy hatású bejelentést is tett, hogy 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak politikusok ellen. Hát ez egy választási ígéretének a betartása, és olyan lépés, ami vélhetően azért nagyon komolyan találkozik a választói elvárásokkal. Így van?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon egyértelműen látszik egyébként a kutatásokból is, hogy különösen nyilván ugye a Tisza szavazói nagyon nagy mértékben támogatják azt, hogy az ilyen típusú elszámoltatások, felelősségre vonások minél gyorsabban és minél nagyobb mértékben induljanak be, pont az látszik, hogy egy türelmetlenség, és ebből a szempontból egyébként egy elégedetlenség van a kormánnyal szemben, hogy miért nincsenek már eredmények. Ebben tényleg én azt gondolom, hogy a kormánynak és személyesen Magyar Péternek nagy feladata van abban, hogy az elvárásokat menedzselje, és egy kicsit megpróbálja megértetni a szavazókkal azt, hogy azért, hogyha azt szeretnék, hogy ezek az eljárások jogszerűen menjenek végbe, akkor egy kis türelemre van szükség, mert nem tud minden egyik napról a másikra megtörténni. De ezek a bejelentések azért mindenféleképpen ezt a türelmetlenséget hivatottak, azt hiszem, hogy egy kicsit csillapítani, és felmutatni azt, hogy igenis jönnek majd ezek az intézkedések, amiket egyébként valóban a kormány, vagy Magyar Péter megígért már a kampány során is, és ugye itt is még két elemet hangsúlyoznék ebből, az egyik az a 20 év, ami ugye tényleg a NER 16 événél egy hosszabb időszak, nyilván pont ma, pont ugye 20 éve az összödi beszéd, ez azért egy véletlen egybeesés. Másrészt pedig, hogy azért ez is egy olyan intézkedés, ahogy egyébként sok másik, például az NDVH is, ami nem csak a múltra vonatkozik, hanem a mostani képviselők, kormánytagok és a jövőbeni képviselőkre is ez ugyanúgy vonatkozni fog, tehát megint csak itt van egy ilyen kettős cél, egyrészt a múlttal való szembenézés, másrészt pedig annak megakadályozása, hogy a jövőben hasonló visszaélések megtörténhessenek.
0: Hát így legyen. Virág Andrea politikai elemzőnek, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójának nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
2: Én köszönöm, viszont hallásra.
3: Esti gyors, a hírek háttere.
0: Vannak viszont olyan emberek a közszférában, akiknek tele van már a hócipőjük, és szeretnék, hogyha végre a választási ígéretekből valami meg is valósulna, hát például a szociális ágazatban dolgozók, akik holnapra tüntetést hirdettek a miniszterelnökség elé az Alkotmány utca 5 számhoz. A vonalban itt van velünk Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok én is!
0: Mi viszi önöket az utcára?
1: Hosszú történet, de gondolom nincs sok időnk. Igazából az viszi minket az utcára, hogy a jelenlegi kormánynak volt egy ígérete még a kampány során, illetve a szociálpolitikai programjukban is, ami egy 25%-os béremelésről szólt egyrészt azonnal itt a gyermekvédelemben, illetve a szociális ágazat egészében is egy 25%-ot ígértek. Az azonnali, ugye, hát így közel 5 hónappal a kormányváltás után azért mondhatjuk, hogy elmúlt, tehát ez nem történt meg. Annak ellenére sem történnek, hogy voltak egyeztetések a szaktárcával, és a minisztérium nagyon pozitívan állt ahhoz a bérigényhez, amit a szakszervezetek és szakmai szervezetek közösen előterjesztettek feléjük, egy komplett bértáblát készítettünk, és ez többről szólt egyébként, mint a 25%, tehát mi a 25%-ra a nulladik lépésként tudunk gondolni, és ez soha nem volt szakszervezeti követelés a jelen kormányzat felé. Tehát türelem bennünk is van, hiszen a saját követeléseinkkel nem álltunk oda, hogy ezt most azonnal csinálja meg a magyar kormány.
0: Ugyan nem vagyok a kormány ügyvédje, de talán nem szembesült a kormány azzal, hogy milyen állapotban van a költségvetés. Tehát, hogy ezért van ez az idő, mondjuk azt, hogy időhúzás, vagy időt kérés?
1: Én nem tudom. Az, hogy a költségvetés milyen állapotban van, azt valószínűleg sejthette a kormányra készülő ellenzék, hiszen ezzel kampányoltak. A másik pedig, hogy mekkora összegről beszélünk. Tehát gyakorlatilag, ha megtörtént volna az azonnali emelés mondjuk nyár elején, az 80-90 ezer embert érintett volna a szociális ágazatban, és ez a, ha az egész évet nézzük, nem is a nyár elejét, 12 hónapot, ez a magyar költségvetés 0,3%-a lett volna egész évre. Ha most valósulna meg egyben a 25%, akkor ez a magyar költségvetés 0,1%-áról beszélünk. Tehát, hogy egy olyan ügyvédet kéne hozni a magyar kormánynak, nem akarom elviccelni, aki meg tudja magyarázni, hogy a 0,1% az hogy nem fér bele.
0: Ön már beszélt arról, hogy a gyermekvédelemben erre abszolút szükség van, és ez érthető is, hogy miért. Kiket képviselnek önök még, tehát kiknek az érdekeit próbálják most önök érvényesíteni? Avassuk be a hallgatókat, hogy mit jelent ez, hogy a szociális ágazatban dolgozók?
1: Szociális ágazatban dolgozók az egy nagyon nagy halmaz. Itt az idős ellátástól kezdve a fogyatékkal élőkön keresztül a hajléktalan ellátáson át a család segítésen és a gyermekvédelmen, gyermekek ellátásán keresztül nagyon-nagyon sokféle kollégát képviselünk. Egyébként a legnagyobb bajban mondhatni fizetés szempontjából az időseket ellátó kollégák vannak, a házi segítségnyújtás ápolásban dolgozó gondozónők, ápolók, akik gyakorlatilag nem visznek haza nettóban 300 ezer forintot sem. Hát itt erről beszélünk, hogy amikor a kormány ezt a 25%-ot is ketté akarja bontani, illetve nincs olyan konkrét egyeztetés, hogy a 25% az minek a 25%-a, mert a szociális ágazati bér az nem olyan egyszerű, hogy van egy bér, és akkor annak a 25%-a, sokkal összetettebb, ebben most nem mennék bele, de nagyon fontos lenne tudni, hogy mire vonatkozik a 25%. Ez sem derült ki. Az derült ki, hogy nem egyben lesz emelve a bér, hanem legalább két részletben. Illetve az is felmerült, hogy itt majd a garantált bérminimum emeléssel is lesz egyfajta játék. Na most ezt a játékot játszotta az Orbán kormány velünk.
0: Tehát önöknek van...
1: Elengedtek egy 20%-os emelést.
4: az Orbán Viktorék, és a 20%-os emelésbe beleszámolták a garantált bérminimum emelést, így a 20%-ból lett, nem tudom, 7,5 vagy most. Tehát egyszerűen a felesen volt igaz gyakorlatilag.
0: Van önökben egy erős déjà vu érzés, amikor a mostani az új kormánnyal tárgyalnak? Ez viszi önöket az utcára?
4: Hát abból a szempontból van déjà vu érzés, hogy bérügyben igazából nincs tárgyalás. Szakmai ügyekben nekem nagyon pozitív élményeim vannak, és nem feltétlenül csak saját, hanem más kollégák, akik tárgyaltak a szaktárcával, hogy nagyon-nagyon odafigyelő és jó partner a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetése egyébként valóban. És óriási munkát végeztek mondjuk a gyermekvédelmi visszásságok feltárásában, de egy csomó mindenben is már ennyi idő alatt is. Tehát ebben hál' Istennek nincs déjà vu érzésünk. Azonban azt továbbra sem értjük, hogy miért nem kommunikál nyíltan a kormány, hogy ez a 25% ez miért nem fér bele, ez a 0,1% a magyar költségvetésben.
0: Hát ezt meglátjuk a holnapi megmozdulásukról, nyilván a Klubrádióban is beszámolunk. Köves Ferencnek, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatta a Klubrádió hallgatóit. Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra, köszönöm én is!
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: És most folytassuk egy olyan területtel, amelyben szintén nagyon nagy a baj. Ezt nem én mondom, hanem az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetője, aki is egy orvos szakmai konferencián két szóban foglalta össze a helyzetet. Baj van. Hogy megértsük, hogy mekkora a baj, ebben kérem Kökény Mihály volt egészségügyminiszternek a segítségét. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nos, ha az Országos Kórházi Főigazgatóság elnöke mondja azt, hogy nagyon nagy a baj az egészségügyben, akkor ezt el kell hinnünk.
5: Így van, és azt gondolom, hogy két konferencián is a vezető szakértők, a kórház főigazgató egy korrekt helyzetképet adott a kórházi és talán magyar egészségügy.
0: Halló?
5: Halló?
0: Időnként elmegy a vonal, lehet, hogy talán olyan helyen van, ahol nincs.
5: Igen, lehetséges, de azért most hallom.
0: Igen, szóval ott tartottunk, hogy hát nincs elég pénz, természetesen, de vajon megpróbáljuk Kökény Mihályt akkor majd újra hívni, addig is, amíg sikerül, addig abból a hírből olvasok föl, amelyik erről az orvosi konferenciáról számol be, ahol Tóth Árpád, a OKFŐ igazgatója, számolt be erről, hogy drámai a helyzet, és egyebek mellett arról is beszélt, hogy soha nem teljesített még ilyen rosszul hazai és nemzetközi összehasonlításban az egészségügy, és hát egyebek között orvos és szakdolgozó hiányról beszélt, erről már mi is nagyon sokat beszéltünk itt a Klubrádióban, aztán szó volt az alacsony finanszírozással, rosszul működő ösztönzőkkel, az előregedett kórházi épületekkel, és ha minden igaz, akkor legalább a telefonvonal alatt sikerült meggyógyítani. Halló?
5: Igen, itt vagyok, és nem tudom, mi történt, de előfordul. De
0: most viszont tökéletes a hang, úgyhogy akkor igen, folytathatjuk. Tehát a lényeg az, hogy minden évben azt tudjuk, hogy eszelős módon eladósodnak a kórházak, de vannak egyéb strukturális problémák is.
5: Így van, hát van egy csomó nagy baj, de hát végül is sok minden a pénzhiányra vezethető vissza, szinte majdnem minden, hiszen azt talán kevesen tudják, hogy évek óta nem emelkedett a kórházi, pontosabban a szakellátási előirányzat, és az Európai Unióban Magyarország költi a legkevesebbet egészségügyre, a legkevesebb közpénz egészségügyre, akár a bruttó hazai termék arányában nézzük, akár az államháztartási kiadásokban, tehát az uniós átlag felét költjük közpénzből egészségügyre, és ezzel valóban a sor végén kullogunk. És ennek a következménye a géppark előregedése, az infrastruktúrás hiányok, és hiába történt jelentős orvosi béremelés, ennek is 6 éve. Nincs teljesítmény ösztönzés, az ápolói, az asszisztensi fizetések pedig alig emelkedtek, és ennek következménye tulajdonképpen az, hogy ellátási zavarok vannak, hogy osztálybezárásokra kényszerülnek kórházak, hogy lazul a higiénés fegyelem, hogy várólisták vannak, hosszú előjegyzési idők vannak vizsgálatokra, tehát még hosszan sorolhatnám azokat az információkat, tényeket, amelyeket mindenki, azt gondolom, saját tapasztalatából ismer.
0: Ugye a várólisták egyben oda is vezetnek, hogy közben pedig bizonyos területeken virágzik a magánpraxis, hiszen ha én most mondjuk egy térde emerit szeretnék kérni egy budapesti kórházban, akkor van olyan hely, ahol azt mondják, hogy majd áprilisban vagy jövő februárban, míg a magánellátásban egy héten belül megkapom, igaz, hogy 60 000 forint egy ilyen vizsgálat.
5: Így van, a magánszolgáltatók iránt megnőtt a kereslet, és egyre többen veszik ezt igénybe, nem jó szántukból, hanem valóban azért, mert gyorsabb diagnózis szeretnének, gyorsabban szeretnének gyógyulni, és ez óhatatlanul, ahogy ezt látjuk a statisztikában, a diak növelésével ez vezet, még akkor is, hogyha ez egy néhány százalékos növelés volt a hivatalos adatok szerint. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon gyorsan kellene több pénz az egészségügybe, az egészségügyi ágazatba. Azt látom, hogy az államháztartás helyzete most nem teszi azt lehetővé, hogy a 2026-os pótköltségvetésnek az egészségügy nyertese legyen, de én abban bízom, hogy ez 2027-ben és a kormánynak erre voltak ígéretei, ez ténylegesen és jelentős mértékben megtörténhet. Nem lehet már tovább várni, azt gondolom, akkor még nagyobb lenne a baj, és egyúttal rendezni kell a köz- és magánegészségügy viszonyát is.
0: Az egészségügy reformjának viszont politikai okokból már hosszú évtizedek óta senki nem mert igazán nekifogni, vagy ha nekifogott, akkor abba belebukott rövid távon, mert itt legalább 10-15 éves strukturális átalakításokra lenne szükség. Ezzel egyetért?
5: Egyetértek, tehát itt hosszú távon kell gondolkodni, meg kell egyezni a szakmával, a társadalommal, hogy ez mi mindennel jár. Én bízom abban, hogy az a sok vállalás, amelyet a Tisza kormány megtett korábban, az lépésről lépésre valóra válhat. Egyebekben én azt gondolom, hogy nagyon nagy gondok lesznek, és ennek nyilván politikai következményei is. Nem lehet ezt most már tovább halogatni. Vannak vállalások, vannak ígéretek, de hát sürgősen orvosolni kell ezeket a bajokat, és az eddigi megnyilvánulásokból én úgy látom, hogy ez meg fog történni. Valóban most már nincs idő, tehát nagyon-nagyon gyorsan kellene lépni. Egyelőre még sokféle belső konzultációról hallani, nem látni az út végét, de én remélem, hogy azok, akik most a minisztériumot vezetik, akik felelős beosztásba kerültek, ugyanilyen jól látják a helyzetet, mint ahogyan hát látják a betegek, látják az orvosok, tehát lépni kell, nincs sok haladék.
0: Kökény Mihály volt egészségügyi miniszternek, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klub Rádióban.
5: Köszönöm.
0: Viszont hallásra.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: Azt már az eddigi adásból is tudjuk, hogy sem a szociális szférára, sem az egészségügyre nincs elég pénz, annál több pénzt kell viszont kifizetnie a magyar államnak, vagyis a költségvetésnek, a Mészáros Lőrinc féle autópálya koncessziós cégnek, legalábbis erről írt Bucski Péter kolléga a G7 portálnak az újságírója, itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó estét kívánok!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, ez úgy néz ki, hogy már nettó 304 milliárd forint, mert az áfát is hozzávehetjük, de hogy az visszafolyik a költségvetésben, amit idén ki kell fizetni. Ez az eredeti költségvetésben még a Fidesz készített csak 165 milliárd forint volt, ami irreálisan kevés volt, hiszen a korábbi években is több volt ennél ez a költség. Hát ez igen nagy összeg, a teljes úti bevételnek a 40%-át körülbelül elviszi.
0: Na most, amit a cikketben is írsz, az számomra meglehetősen hajmeresztő. Arról szól, hogy 176 milliárd forintot egész egyszerűen elfelejtettek betervezni. Van ilyen?
6: Korábban a telexemes kollégák már írtak erről, hogy ugye arra hivatkozott egy titkos kormányhatározatban a kormányzat, hogy hát majd újra tárgyalják. Hát azért nem kellően megalapozott már. Az eredeti költségvetéssel készítésekor a költségvetési tanács, meg talán az állami számvevőszék is jelezte, hogy ez nem megalapozott, nem látszik ennek a megalapozottsága. Erően hát azt tűnik a legreálisabb magyarázatnak, hogy választási költségvetés lehetett, és így egy optimistább gondolkodás beleért ebbe.
0: A minisztérium, igen.
6: Amint meg érdemes tudni, hogy alapvetően ez az óriási összeg, ez a meglévő kb. 1200 kilométeres úthálózatnak, az autópályáknak és a gyorsforgalmi utaknak a fenntartásáról szól, tehát ebben nincsen benne új építés, tehát most épül az M1-es autópályának a 2x3-as sávos átépítése. Azért, amikor majd elkészül, akkor onnantól kezdve még külön kell nagyon jelentős összeget fizetni, tehát ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy egy ilyen karbantartási feladat. Az MKIF azt jelezte, hogy ők egyébként 235 milliárd forintos kiadást várnak, vagy bevételt várnak az idei évre, de ugye eltérő egymástól, hogy hogyan könyvel egy vállalat és az állam. Itt azért egy ilyen két hónapos eltérés van, de azért ebből is nehezen jönnek ki ezek a számok. De ha még elfogadjuk ezt a 235 milliárd forintos tételt is, és ugye megnézzük azt, amit az M6-os kapcsán kialakult, ugye, hogy a Lázár János ezt az M10-nek akarta odaadni.
0: Háromszoros áron tegyük hozzá.
6: Igen, de harmadáért meg lehet oldani, de egyébként ez a korábbi éveknek a korábbi üzemeltetői adataiból más PPP-s autópály üzemeltetőknek a költségeiből, és ezt korábbi cikkekben is ugye így számoltuk pont ezt az egyharmad körüli arányt, akkor azt mondták, hogy ez teljesen ugye irreális, és hát ugye itt látszik most a végső ajánlatokban, hogy ez teljesen reális. Tehát hogy itt tulajdonképpen úgy érdemes ezt venni, hogy tulajdonképpen ezt a teljes autópálya hálózatnak a megfelelő szintű karbantartását valahol 80-100 milliárd forintos nagyságrendkörű összegből is meg lehetne oldani. Ugye itt azzal szokta az MKIF védeni a mundér becsületét, hogy hát nem csak karbantartás volt, hanem egy ilyen nagy karbantartás, tehát ahol valóban leromlott pályaszerkezeteket részben, de inkább a kopó rétegetért ugye ezt cserélték. De ugye azért ez igen nehéz mondani, hogy ez egy 35 éves koncesszió, tehát ilyen 10 évente minden ilyen koncesziós szerződésben általában lenne szokott lenni, vagy hát körülbelül 10 évente, hogy ezeket a nagyobb karbantartásokat el kell végezni. Úgyhogy nehéz azt látni, hogy ez egy ilyen nagyon jó üzlet lenne a magyar állam számára, inkább azt látszik, hogy a tulajdonosoknak a nagyon jó, ugye Szélácskor és Mészáros Lőrincről van itt szó. Itt azért azt lehet látni, hogy az első három év és pár hónap után 100 milliárd forintot, több mint 12% körüli profitrátával vettek ki a cégből, és egyébként ugye az eredményből 50 milliárd forintot is utaltak osztalékén. Tehát ugye minden ilyen koncesszió arról szól, hogy akkor csinálja majd egy állam, hogyha nincs pénze valamivel betenni, és akkor az elején tegyen bele a koncesszor, és akkor majd hosszú idő alatt kifizeti.
0: Hát itt három év alatt kivették gyakorlatilag azt a pénzt, amit ebbe befizettek, úgyhogy erre már nem lehet ráfizetni, viszont ez majdnem hát 2,5-szerese mondjuk a jegybanki alapkamatnak, tehát ez egy rettentő jövedelmező üzlet.
6: Számomra is úgy tűnik, ugye ezt vitatják az MKIF-esek, azt mondják, hogy majd a 35 év múlva megnézzük, csak hát ugye vagy a 35 év végén, de akkor sok minden nem tudunk csinálni, hogy a 35 év múlva nézzük. Ugye az lenne a legjobb, hogyha ez a koncesszió ebben a formában biztosan nem folytatódna. Különösen azt, hogy bele vannak írva ebbe a szerződésbe, hogy a következő évtizedekre ugye az összes ilyen nagyobb autópályépítést ennek a koncesziónak kellene elvégezni egy fix megszabott áron, egy ilyen elég bonyolult képletrendszerrel van, amit aztán utána még nem a magyar állam érdekei, vagy hát nem a magyar államnak kedvező módon módosítottak is. Tehát, hogy az egy nagyon komoly probléma, hogyha ezt nem sikerült megoldani azért a következő években, hogy ez a koncesszió így folytatódjon. Ugye azt tudni kell, hogy az Európai Bizottság ezt kötelezettségszegési eljárást is kezdeményezett, hiszen szerintük szabálytalan ez a közbeszerzés. Hiszen itt összemostak új építést és üzemeltetést, és tipikusan ugye ezt, amit az elején beszéltünk, hogy milyen drága ez az üzemeltetés, ez egy szolgáltatás lenne, amit nem is lehetne koncesszióba kiírni az érvelés szerint, hanem erre ez maximum 10 évre lehetne az uniós szabályok szerint, és erre egy külön közbeszerzési eljárást kellett volna kiírni, amit ugye sejthetően nagyobb verseny lett volna, hogyha nem egy ilyen óriási csomagba írják ki, ami egy ilyen elég bonyolult pályázati feltétel volt azért, hogy itt kicsit ennek megfelelően is volt nagy verseny. Úgyhogy tényleg azt látni, hogy ez egy rendkívül előnytelen szerződés lett a magyar állam számára, és jó lenne minél előbb ezt a elfelejteni.
0: Cserébe viszont Mészáros Lőrinc és Szíj László garantált lottó ötöst kapott a magyar államtól ajándékba. Bucski Péternek, a G7 újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad itt a Klubrádióban. Szervusz, viszont hallásra!
6: Szervusz, viszont hallásra!
3: Esti gyors.
0: A gutaütés kerülgeti Donald Trump amerikai elnököt, legalábbis így reagáltak elsőre a különféle sajtóorgánumok arra a hírre, hogy a kanadai miniszterelnök Strasbourgban beszélt a társult tagság lehetőségéről az Európai Unióval, és hát Mark Carney beszédének értékelésére, meg az egyáltalán a hátterét ennek az egész ügynek, arra kérem Balázs Péter volt uniós biztost, korábbi magyar külügyminisztert, hogy segítsen nekünk ebben eligazodni, azt követően, hogy Trump megint összerúgta a port az ottawai vezetéssel. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
0: Hát itt áll a bál.
7: Hát Trump nem örült neki, Európa annál jobban ünnepelte Mark Carney kanadai miniszterelnököt, nem most kezdődött, tulajdonképpen januárban a Davoszi Világgazdasági Fórumon Carney mondta a legfontosabb, legnagyobb hatást kiváltó beszédet, nevén nevezte az átalakuló világpolitikai rendszert, nem mondta ki Trump nevét, ezt a sajtó följegyezte, hogy egyszer sem mondta ki, mégis róla beszélt, és azokról a szörnyűségekről, amiket itt a szakszerűtlen és szeszélyes lépéseivel kiprovokált. Na most, ami most történt, mondott egy beszédet az Európai Parlamentben, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, erre reagálva egy politikai vallomást tett, amikor azt mondta, hogy szívesen látná Kanadát az Európai Unió társult tagjaként. Na most ez azért érdekes, mert ilyen státusz nincs. Nagyon jól hangzik, és nagyon szép lenne egy ilyen belső társulás. Az unió jogrendjében azonban ez egyelőre nem létezik, de politikai üzenetnek nagyon jó, és egyértelmű, hogy egy rendkívül szoros, bensőséges viszonyt ajánlott föl a bizottság elnöke. Nem tudok arról, hogy konzultált volna a tagállamokkal, mert azért egy ilyen merész lépéshez szükség lenne arra is, hogy a tagállamokkal is beszélje meg. Picit előre szaladt, nem hiszem, hogy ez a tagállamok többségének ellenére lenne. Tehát valószínűleg jó szívvel fogadnák, persze ennek a részleteit ki kellene dolgozni, mert ugye hangsúlyozom, hogy ez a formula ma még nem létezik.
0: De mit takarhat ez a társultagság, vagy mi előnye lehet ebből Kanadának, és mi előnye lehet Európának?
7: Ugye az unió életében külső társulás létezik, ezen mi is átmentünk 92 után, egészen a belépésünkig voltunk.
0: A norvégok a mai napig így vannak.
7: Így van, ez egy nagyon szoros külső kapcsolat. Most miben különbözik a tagság bármilyen fokozatától? A külső társult partnerek nem vesznek részt az unió intézményeiben, tehát nem járnak azokra az ülésekre, amelyekre a tagok járnak, nem vesznek részt az unió költségvetésében, és nem vesznek részt az unió jogalkotásában. Na most egy belső társulás, az tulajdonképpen azt jelenteni, hogy egy korlátozott tagság létesül, már bent van, ugye mi még kint voltunk társult viszonyban, egy társultag bent lenne az unióban, részt venne bizonyos intézményeiben, részt vehetne a jogalkotásában, és valamilyen módon a költségvetésében is. Példának egyébként más szervezetben van ilyen modell. Finnország volt annak idején az EFTA társultagja, ami azt jelenti, hogy belül volt, de nem teljes joggal, nem mindenben vett részt, de sok mindenben részt vett. Ami itt a lényeges, ez a politikai üzenet, és ez tulajdonképpen kölcsönösen elhangzott, látva a Trump cikkszakjait, ugye Carney az országa érdekeit képviseli, egy nagy lépéssel közelebb lépett Európához, és ugye nagyon érdekes, hogy más európai struktúrákban is részt vesz, ugye az európai politikai közösséghez is közeledett, az elszántak vagy tetrekészek klubjában is részt vesz, tehát itt alakul valami olyan nagy Európa, amely félszemmel nagyon figyel az orosz agresszióra, és a másik szemével Trump megbízhatatlanságára, és a kettő között maga köré gyűjt olyan országokat is, amelyek nem földrajzilag nem európaiak, de ezzel a európai modellel, a fejlett demokráciák, fejlett piacgazdaságok modelljével szimpatizálnak.
0: Én tudom, hogy ön elsősorban diplomáciai és külügyi szakértő, és nem szívesen téved a pszichiátria vonalára, de talán Donald Trump viselkedésének meg...
8: Kulturton.